bránu, lebo ju rozbijem. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Otvor bránu, lebo ju rozbijem. Lebo ju rozbijem. Rozbijem.

Ondřej Voras s Danem. Rock Radio. Rockovej Voras s Danem. Rockovej Voras s Danem. Voras s Danem. S Danem.

Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Je slušná. Rock. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.